0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprodactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal drágulnak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. A Szerbiavasz közlése szerint ez azért szükséges, hogy a szolgáltatásukat fejleszthessék, az értékesítési hálózatot korszerűsíthessék, új vonatokat szerezzenek be, valamint vasúti beruházásokat finanszírozzanak. A nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatást legkésőbb szeptember 15-ig kifizetik, jelentette be a nyugdíj és rokonbiztosítási alapigazgatója. Reja Ognjanović a szerbiai RTV műsorában kiemelte, hogy a nyugdíjasok az értesítőiket pontosan láthatják majd, mekkora összeget kaptak és milyen jogcímen. Délbácskában is megjelent az afrikai sertéspest is, a mezőgazdasági minisztérium fertőzött területnek nyilvánította Zsabja községet. Veszélyeztetett területnek nyilvánították azt a 10 kilométeres körzetet is, amelyhez Boldogasszonyfalva, Sajkásgyörgye és Csurok települések tartoznak. A hatóságok szigorú járványvédelmi intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett a fertőzött állatok leülését, a tetemek biztonságos kezelését, az állatszállítás korlátozását és fokozott fertőtlenítését. Nagyszabású akció során súlyos csapást mért a rendőrség Olaszország legerősebb bűnszervezetére. Az akcióban 79 embert vettek őrizetbe. A gyanúsítottakat maffia szervezetben való részvétellel, kábítószerkereskedelemmel, zsarolással, rablással, valamint fegyverek jogellenes birtoklásával és viselésével vádolják. A Temu, a Shein és az AliExpress térnyerése tovább folytatódik, derül ki az Európai Központi Bank elemzéséből. Az Európai Unióba 2024-ben 4,17 milliárd 150 euró alatti értékű csomag érkezett Kínából, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi 1,9 milliárd küldeménynek. Az ilyen csomagok az EU-ba érkező kis értékű internetes rendelések mintegy 90%-át tették ki. A felmérés szerint a kínai online piactereket leginkább Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban használják, míg Németországban és Franciaországban a legkevésbé népszerűek. Megvan az első döntős, az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság dallasi elődöntőjében. Az idegenbeli 1-0-es vereséget követően a Győr kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Vikingúrral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőinek első fordulójában. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a hét második felében is kitart a napos meleg idő. Csak elszórtan fordulhat elő rövid zápor vagy zivatar a gomoly felhők erőteljesebb fejlődése nyomán. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 28 és 34 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszaz@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.
1: Láttam olyat,

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

nappal után. Nem sokára jön az én, sokan látod, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd, van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csúvas kis szobában, adni minden, de ki

Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Bírodási akció július 22-én szerdán reggel 8:30-tól 12 óráig a Moholy Nyugdíjas Klub épületében a Petőfi Sándor utca 58-as szám alatt.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal drágulnak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. A Srbijavos közlése szerint ez azért szükséges, hogy a szolgáltatásukat fejleszthessék, az értékesítési hálózatot korszerűsíthessék, új vonatokat szerezzenek be, valamint vasúti beruházásokat finanszírozzanak. A nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatást legkésőbb szeptember 15-ig kifizetik, jelentette be a nyugdíj és rokonbiztosítási alapigazgatója. Reja Ognjanovics a szerbiai RTV műsorában kiemelte, hogy a nyugdíjasok az értesítőiket pontosan láthatják majd, mekkora összeget kaptak és milyen jogcímen. Délbácskában is megjelent az afrikai sertéspest is, a mezőgazdasági minisztérium fertőzött területnek nyilvánította Zsabja községet. Veszélyeztetett területnek nyilvánították azt a 10 kilométeres körzetet is, amelyhez Boldogasszonyfalva, Sajkásgyörgye és Csurok települések tartoznak. A hatóságok szigorú járványvédelmi intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett a fertőzött állatok leülését, a tetemek biztonságos kezelését, az állatszállítás korlátozását és fokozott fertőtlenítését. Nagyszabású akció során súlyos csapást mért a rendőrség Olaszország legerősebb bűnszervezetére. Az akcióban 79 embert vettek őrizetbe. A gyanúsítottakat mafia szervezetben való részvétellel, kábítószerkereskedelemmel, zsarolással, rablással, valamint fegyverek jogellenes birtoklásával és viselésével vádolják. A Temu, a Shein és az AliExpress térnyerése tovább folytatódik, derül ki az Európai Központi Bank elemzéséből. Az Európai Unióba 2024-ben 4,17 milliárd 150 euró alatti értékű csomag érkezett Kínából, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi 1,9 milliárd küldeménynek. Az ilyen csomagok az EU-ba érkező kis értékű internetes rendelések mintegy 90%-át tették ki. A felmérés szerint a kínai online piac tereket leginkább Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban használják, míg Németországban és Franciaországban a legkevésbé népszerűek. Megvan az első döntős, az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden, a labdarúgó világbajnokság dallasi elődöntőjében. Az idegenbeli 1-0-es vereséget követően a Győr kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Vikingúrral, a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőinek első fordulójában. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a hét második felében is kitart a napos meleg idő. Csak elszórtan fordulhat elő rövid zápor vagy zivatar a gomoly felhők erőteljesebb fejlődése nyomán. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 28 és 34 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioada.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodukt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Értesítjük Adaközség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkaisori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

0: terű.
1: Eladó adán használt fert tégla, kitöltő elem, kb. 1000 darab kedvező áron. Telefonszám 060 399 55 11.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

eladó gyümölcsös adán az Univerexport üzletnek által a Köves út mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 069 48 15 389.

0: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.
1: A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.
2: Purchase your tracks today.
0: A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: sexy thing.
1: A pontos idő 16 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal drágulnak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. A Szerbiavasz közlése szerint ez azért szükséges, hogy a szolgáltatásukat fejleszthessék, az értékesítési hálózatot korszerűsíthessék, új vonatokat szerezzenek be, valamint vasúti beruházásokat finanszírozzanak. A nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatást legkésőbb szeptember 15-ig kifizetik, jelentette be a nyugdíj és rokonbiztosítási alapigazgatója. Reja Ognjanović a szerbiai RTV műsorában kiemelte, hogy a nyugdíjasok az értesítőiket pontosan láthatják majd, mekkora összeget kaptak és milyen jogcímen. Délbácskában is megjelent az afrikai sertéspest is, a mezőgazdasági minisztérium fertőzött területnek nyilvánította Zsabja községet. Veszélyeztetett területnek nyilvánították azt a 10 kilométeres körzetet is, amelyhez Boldogasszonyfalva, Sajkásgyörgye és Csurok települések tartoznak. A hatóságok szigorú járványvédelmi intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett a fertőzött állatok leülését, a tetemek biztonságos kezelését, az állatszállítás korlátozását és fokozott fertőtlenítését. Nagyszabású akció során súlyos csapást mért a rendőrség Olaszország legerősebb bűnszervezetére. Az akcióban 79 embert vettek őrizetbe. A gyanúsítottakat maffia szervezetben való részvétellel, kábítószerkereskedelemmel, zsarolással, rablással, valamint fegyverek jogellenes birtoklásával és viselésével vádolják. A Temu, a Shein és az AliExpress térnyerése tovább folytatódik, derül ki az Európai Központi Bank elemzéséből. Az Európai Unióba 2024-ben 4,17 milliárd 150 euró alatti értékű csomag érkezett Kínából, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi 1,9 milliárd küldeménynek. Az ilyen csomagok az EU-ba érkező kis értékű internetes rendelések mintegy 90%-át tették ki. A felmérés szerint a kínai online piactereket leginkább Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban használják, míg Németországban és Franciaországban a legkevésbé népszerűek. Megvan az első döntős, az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden, a labdarúgó világbajnokság dallasi elődöntőjében. Az idegenbeli 1-0-es vereséget követően a Győr kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Vikingúrral, a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőinek első fordulójában. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a hét második felében is kitart a napos meleg idő. Csak elszórtan fordulhat elő rövid zápor vagy zivatar a gomoly felhők erőteljesebb fejlődése nyomán. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 28 és 34 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: a szárnya.
1: 2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszázs tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bezsiszilvia.talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia talpmasszázs és tanoda.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

0: Hadiradási akció július 22-én szerdán reggel 8.30-tól 12 óráig a Moholi Nyugdíjas Klub épületében a Petőfi Sándor utca 58-as szám alatt.
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal drágulnak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. A Szerbiavasz közlése szerint ez azért szükséges, hogy a szolgáltatásukat fejleszthessék, az értékesítési hálózatot korszerűsíthessék, új vonatokat szerezzenek be, valamint vasúti beruházásokat finanszírozzanak. A nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatást legkésőbb szeptember 15-ig kifizetik, jelentette be a nyugdíj és rokonbiztosítási alapigazgatója. Reja Ognjanović a szerbiai RTV műsorában kiemelte, hogy a nyugdíjasok az értesítőiket pontosan láthatják majd, mekkora összeget kaptak és milyen jogcímen. Délbácskában is megjelent az afrikai sertéspest is, a mezőgazdasági minisztérium fertőzött területnek nyilvánította Zsabja községet. Veszélyeztetett területnek nyilvánították azt a 10 kilométeres körzetet is, amelyhez Boldogasszonyfalva, Sajkásgyörgye és Csurok települések tartoznak. A hatóságok szigorú járványvédelmi intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett a fertőzött állatok leülését, a tetemek biztonságos kezelését, az állatszállítás korlátozását és fokozott fertőtlenítését. Nagyszabású akció során súlyos csapást mért a rendőrség Olaszország legerősebb bűnszervezetére. Az akcióban 79 embert vettek őrizetbe. A gyanúsítottakat maffia szervezetben való részvétellel, kábítószerkereskedelemmel, zsarolással, rablással, valamint fegyverek jogellenes birtoklásával és viselésével vádolják. A Temu, a Shein és az AliExpress térnyerése tovább folytatódik, derül ki az Európai Központi Bank elemzéséből. Az Európai Unióba 2024-ben 4,17 milliárd 150 euró alatti értékű csomag érkezett Kínából, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi 1,9 milliárd küldeménynek. Az ilyen csomagok az EU-ba érkező kis értékű internetes rendelések mintegy 90%-át tették ki. A felmérés szerint a kínai online piac tereket leginkább Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban használják, míg Németországban és Franciaországban a legkevésbé népszerűek. Megvan az első döntős, az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden, a labdarúgó világbajnokság dallasi elődöntőjében. Az idegenbeli 1-0-es vereséget követően a Győr kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Vikingúrral, a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőinek első fordulójában. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a hét második felében is kitart a napos meleg idő. Csak elszórtan fordulhat elő rövid zápor vagy zivatar a gomoly felhők erőteljesebb fejlődése nyomán. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 28 és 34 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Vulkanizáló szolgáltatások, Gumix széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Eladó Adán használt fert tégla, kitöltő elem, kb. 1000 darab kedvező áron. Telefonszám 060-399-55-11. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medikanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medikanetter és Netter Plus Ada.

Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük! A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Uvolon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importát és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

eladó gyümölcsös adán az Univer Export üzletnek által a Köves út mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 069 48 15 389.

nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békás szoros lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: life.
1: A pontos idő 18 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal drágulnak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. A Szerbiavasz közlése szerint ez azért szükséges, hogy a szolgáltatásukat fejleszthessék, az értékesítési hálózatot korszerűsíthessék, új vonatokat szerezzenek be, valamint vasúti beruházásokat finanszírozzanak. A nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatást legkésőbb szeptember 15-ig kifizetik, jelentette be a Nyugdíj és Rokonbiztosítási Alapigazgatója. Reja Ognjanović a szerbiai RTV műsorában kiemelte, hogy a nyugdíjasok az értesítőiket pontosan láthatják majd, mekkora összeget kaptak és milyen jogcímen. Délbácskában is megjelent az afrikai sertéspest is, a mezőgazdasági minisztérium fertőzött területnek nyilvánította Zsabja községet. Veszélyeztetett területnek nyilvánították azt a 10 kilométeres körzetet is, amelyhez Boldogasszonyfalva, Sajkásgyörgye és Csurok települések tartoznak. A hatóságok szigorú járványvédelmi intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett a fertőzött állatok leülését, a tetemek biztonságos kezelését, az állatszállítás korlátozását és fokozott fertőtlenítését. Nagyszabású akció során súlyos csapást mért a rendőrség Olaszország legerősebb bűnszervezetére. Az akcióban 79 embert vettek őrizetbe. A gyanúsítottakat maffia szervezetben való részvétellel, kábítószerkereskedelemmel, zsarolással, rablással, valamint fegyverek jogellenes birtoklásával és viselésével vádolják. A Temu, a Shein és az AliExpress térnyerése tovább folytatódik, derül ki az Európai Központi Bank elemzéséből. Az Európai Unióba 2024-ben 4,17 milliárd 150 euró alatti értékű csomag érkezett Kínából, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi 1,9 milliárd küldeménynek. Az ilyen csomagok az EU-ba érkező kis értékű internetes rendelések mintegy 90%-át tették ki. A felmérés szerint a kínai online piactereket leginkább Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban használják, míg Németországban és Franciaországban a legkevésbé népszerűek. Megvan az első döntős, az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság dallasi elődöntőjében. Az idegenbeli 1-0-es vereséget követően a Győr kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Vikingúrral, a hazai visszavágón így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőinek első fordulójában. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a hét második felében is kitart a napos meleg idő. Csak elszórtan fordulhat elő rövid zápor vagy zivatar a gomoly felhők erőteljesebb fejlődése nyomán. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 28 és 34 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották! 107,7 Adai Rádió.

0: Because you can.
1: 2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dán a Vadvirág hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértésüket és türelmüket köszönjük! Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importát és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Let's go.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Uvolon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Virradási akció július 22-én szerdán reggel 8:30-tól 12 óráig a Moholy Nyugdíjas Klub épületében a Petőfi Sándor utca 58-as szám alatt.

megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal drágulnak a vasúti menetjegyek Szerbia belföldi forgalmában. A Szerbiavasz közlése szerint ez azért szükséges, hogy a szolgáltatásukat fejleszthessék, az értékesítési hálózatot korszerűsíthessék, új vonatokat szerezzenek be, valamint vasúti beruházásokat finanszírozzanak. A nyugdíjasoknak járó egyszeri támogatást legkésőbb szeptember 15-ig kifizetik, jelentette be a nyugdíj és rokonbiztosítási alapigazgatója. Reja Ognjanovics a szerbiai RTV műsorában kiemelte, hogy a nyugdíjasok az értesítőiket pontosan láthatják majd, mekkora összeget kaptak és milyen jogcímen. Délbácskában is megjelent az afrikai sertéspest is, a mezőgazdasági minisztérium fertőzött területnek nyilvánította Zsabja községet. Veszélyeztetett területnek nyilvánították azt a 10 kilométeres körzetet is, amelyhez Boldogasszonyfalva, Sajkásgyörgye és Csurok települések tartoznak. A hatóságok szigorú járványvédelmi intézkedéseket vezettek be, egyebek mellett a fertőzött állatok leülését, a tetemek biztonságos kezelését, az állatszállítás korlátozását és fokozott fertőtlenítését. Nagyszabású akció során súlyos csapást mért a rendőrség Olaszország legerősebb bűnszervezetére. Az akcióban 79 embert vettek őrizetbe. A gyanúsítottakat maffia szervezetben való részvétellel, kábítószerkereskedelemmel, zsarolással, rablással, valamint fegyverek jogellenes birtoklásával és viselésével vádolják. A Temu, a Shein és az AliExpress térnyerése tovább folytatódik, derül ki az Európai Központi Bank elemzéséből. Az Európai Unióba 2024-ben 4,17 milliárd 150 euró alatti értékű csomag érkezett Kínából, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi 1,9 milliárd küldeménynek. Az ilyen csomagok az EU-ba érkező kis értékű internetes rendelések mintegy 90%-át tették ki. A felmérés szerint a kínai online piactereket leginkább Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban használják, míg Németországban és Franciaországban a legkevésbé népszerűek. Megvan az első döntős, az Európa-bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság dallasi elődöntőjében. Az idegenbeli 1-0-es vereséget követően a Győr kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Vikingúrral, a hazai visszavágón így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőinek első fordulójában. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a hét második felében is kitart a napos meleg idő. Csak elszórtan fordulhat elő rövid zápor vagy zivatar a gomoly felhők erőteljesebb fejlődése nyomán. A legmagasabb nappali hőmérséklet a legtöbb helyen 28 és 34 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Értesítjük Adakösség lakosait, hogy a vízgyár elektromos hálózatra történő csatlakoztatása miatt július 17-én pénteken reggel 10 és 13 óra között teljesen szünetelni fog a vízszolgáltatás Ada és Mohol településeken. Megértés

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Eladó Adán használt fert tégla, kitöltő elem, kb. 1000 darab kedvező áron. Telefonszám 060-399-55-11. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Uvolon. Tanúsítványon ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili ADA. Dósa András utca 35A.
1: Mi van ma ember? 20 perc váraklat, készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni kiértet, ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá, rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk!

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

0: kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.
1: Can't be with you like this anymore, Alejandro.

eladó gyümölcsös adán az Univer Export üzletnek által a Köves út mellett. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 069 48 15 389.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Yeah!

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges bontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamiköri Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

házra indulok, egy részem mindig elhagyom valahol. Azt mondják, válasz és menj már, aki mindent hurcol, csak életet pazarol.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innál Predac Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.